0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rengetegen dönthetnek a kata mellett jövőre. Traumát átélt nőknek nyílt rendelő Budapesten. Tart az Ősz a tányéron program. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Akár 150 ezer vállalkozás választhatja jövőre a katás adózási formát. Ezek a pénzügyminisztérium számításai. 2027-ben ugyanis 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az intézkedés erősítheti a kisvállalkozásokat, egy másik friss felmérés szerint pedig a vállalkozók fele az új kata mellett dönt majd. Ingyenes nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten traumát átélt nők és gyerekek számára. Elsősorban azokat várják, akik szexuális vagy szülés körüli traumájuk miatt nehezen fordulnak orvoshoz. A rendelőben jelenleg önkéntes szakemberek biztosítják az ellátást. Eredményes volt a budapesti környezetipari kiállítás. 12 ország 100 kiállítója érkezett a fővárosba, és mintegy 3000 szakmai látogató vett részt a programokon a Hung Expo-n. A programok olyan sürgető problémákra koncentráltak, mint például a klímaváltozás, a vízbiztonság vagy a hulladékkezelés. A cél az volt, hogy bemutatkozhassanak a legjelentősebb hazai és nemzetközi piaci szereplők. A túlélésért küzdenek a hazai halgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halas tó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el. A kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a tartós vízhiány miatt sok halas tavat még mindig nem tudnak feltölteni. Mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccább esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszárodásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszél, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető.
1: Borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Felszakadozik a felhőzet és kisüthet a nap. Élénk, erős lehet az északnyugati szél. A hűvösséget követően délutára akár 22 fokig is melegedhet a levegő. Nyugaton lesz melegebb, a tartósan felhős keleti tájakon hűvösebb az idő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz, de kevesebb csapadékkal, több napsütéssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

szemet, velem játszik a képzelet, és ott látlak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom a véred. Problémás

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. október 11-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. Várják a kitelepülőket a pécsi adventi vásárra. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. A vizsgaidőszak első napján a magyar nyelv és irodalom, illetve földrajz írásbeléket rendezik. Aztán október 22-éig a többi tantárgyból is sor kerül az írásbeli vizsgára. Az érettségit az erre kijelölt középiskolák és kormányhivatalok rendezik. Baranyában 7 középiskolát jelöltek ki az őszi vizsgák lebonyolítására. Az írásbelik után az emelt és középszintű szóbelikre novemberben kerül sor. Hétfőn kezdődik a Baranya megyei kormányhivatal pályaválasztási rendezvény sorozata, amelynek során a megye általános iskoláinak végzősei kaphatnak információkat a továbbtanulással kapcsolatban. Október 12-én és 13-án Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban Pécs és környékének iskolásai, szüleik, pedagógusaik tájékozódhatnak a baranyai középiskolák képzési kínálatáról, majd 15-én Szigetváron, 16-án pedig Mohácson várják a továbbtanulás előtt állókat. Két újabb tűzcsap kapott különleges külsőt Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT művészi szerelvényeket felvonultató sorozata a Design Pécs 2026 alkalmából az egykori 25 emeletes magasháznak állított emléket, míg a másik új köntösbe öltöztetett tűzcsap a pécsi Bauhaus öröksége előtt tiszteleg. A tűzcsapok egyedi megjelenését ismét Bubrek Balázs alkotóművész tervezte. A két pénteken átadott tűzcsappal 12-re nőtt a különleges flópontok száma a városban. Október 20-án folytatódik Pécsett a fenntartható fejlődési délutánok interaktív előadás sorozata. A következő alkalom témája a fenntartható értékteremtés a közösség erejével. A program felvezetőjében a Holcim Magyarország, a Királyegyházi Cementgyár üzemeltetője mutatja be fenntartható és innovatív megoldásait, amit beszélgetés követ majd. Az esemény október 20-án délután 5 órakor kezdődik a Voke Vasutas Művelődési Házban a Váradi Antal utcában. A programon regisztrációval lehet részt venni. November 27-e és december 23-a között várja a látogatókat Pécsett az idei adventi kézműves és mesevásár. A Zsolnai Örökségkezelő már meghirdette azt a pályázatot, melyre kézműves és vendéglátóipari kitelepülők pályázatát várják. Elsősorban Pécsett vagy vonzás körzetében bejegyzett, referenciával rendelkező, különleges vagy hiánypótló kínálatot nyújtó vállalkozások jelentkezését várják. A jelentkezéseket október 16-án délig lehet leadni. A részletek az Advent Pécs oldalán érhetőek el. Az év végéig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti teherautók és buszok jövedéki adóját a kormány. A részletek ismertetése során kiderült, a gázolaj utáni jövedéki adót vissza lehet igényelni úgy, mint a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknál. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete üdvözölte a döntést. Fennállásának 70. évfordulóját ünnepli a Komlói mentőállomás. Október 16-án és 17-én az újraélesztés világnapjához és a jubileumhoz kapcsolódó rendezvényt tartanak, amelynek során a vendégek megismerhetik a mentőszolgálat mindennapi munkáját, megtekinthetik a mentőautókat, az életmentéshez használt eszközöket, és gyakorolhatják az újraélesztés alapjait is. A rendezvény helyszíne a Komlói mentőállomás. Tereprendezési munkák kezdődtek a Sásdi Városháza mögött. A város polgármestere Justinger János a közösségi oldalán azt közölte, a nyertes pályázati forrásokból bővítik a parkolót, hogy a járási hivatal és az önkormányzat ügyfelei, illetve az úszodába látogatók autói is kényelmesebben elférjenek. Szintén pályázati támogatásból új kis buszokat nyert Sásd. A két jármű a tél második felében tud majd munkába állni. A kisbuszoknak a hivatalnál új garást építenek. Emellett megújul a Városháza főbejárata is. Önkénteseket várnak jövő héten Szentlőrincen a Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között tartják az ország legnagyobb önkéntes szemétszedési akcióját. Szentlőrinc is csatlakozott az eseményhez. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint október 17-én szombaton reggel 9 órakor találkoznak a résztvevők a buszfordulónál. A szemétszedés pedig az innen számított 1 kilométeres sugarú körben zajlik majd. A zsákokat, kesztyüket a szervezők, az önkormányzat pedig az ásványvizet biztosítja. A részletek Szentlőrinc közösségi oldalán olvashatóak. Időszakos vízhiányra és nyomáscsökkenésre kell készülni Villányban és környékén. A szolgáltató október 12-e és 30-a között végzi az ivóvíztárolók karbantartását és felújítását. A munkák miatt Villány villánykövest Kisjakabfalva, Ivánbattyán és Kisbudmér területén fordulhat elő átmeneti szolgáltatás kiesés, melyre a lakosságnak érdemes felkészülnie és előre gondoskodni a háztartásokban szükséges vízmennyiségről. Véget ért a Baranyai Kormányhivatal őszi munkáltatói fórum sorozata. Az utolsó állomás Siklós volt, ahol a térség vállalkozói ismerkedhettek meg a támogatott foglalkoztatás lehetőségeivel. Az eseményen szó volt a bér- és mobilitási támogatásról, a képzésekhez kapcsolódó az álláskeresést ösztönző juttatásokról is. Az is elhangzott, hogy a siklósi járásban a program indulása óta már közel 450-en részesültek valamilyen támogatásban. A programról bővebben a kormányhivatal honlapján lehet tájékozódni. Összefogással újulhatott meg a kisvaszari templom. A pécsi egyházmegye beszámolója szerint az 1790-ben épült épületen kormányzati és egyházi forrásból felújították a tetőt és a födémet, majd adományoknak és önkéntes munkának köszönhetően a templom belső terét és környezetét is megújították. A munkák összesen 33 millió forintba kerültek. A Magyar Falu programban 25 milliós támogatás érkezett. A pécsi egyházmegye 8 millió forinttal, a helyi plébánia 500 000 forinttal járult hozzá a kiadásokhoz. A helyi önkormányzat pedig közvetett kiadásokat finanszírozott a munkálatok során. Tűz volt csütörtökön Endrőcön. A katasztrófavédelem beszámolója szerint egy fém szerkezetű garázs és benne egy üzemképtelen jármű kapott lángra a főutca egyik telkén. A tulajdonos a garázs mellé öntötte az előző esti fűtésből megmaradt hamut, feltehetően ez okozta a tüzet. Az esethez a sellyei és a szigetvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat és hőkamerával átvizsgálták a területet. Az eset során személyi sérülés nem történt. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 11-e van vasárnap, indul a Best hétvége, és természetesen az ébredés és a napindítás mellé hozom a legjobb zenéket. Itt lesz velem Mark Morrison, a Return of the Mac-kel, a kezdés pedig Sean Paulé, a Get Busy-vel indulunk, rádiózunk együtt egészen délig. Jó ébredést kívánok mindenkinek!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Robbie Williams-szel ébredhettünk, ez volt a Let Me Entertain You. A mai napon, október 11-e, vasárnap van, a névnaposok, a Brigitták, a születésnaposok között Cardi B-t, Luke Perryt és Matt Boomert köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a leány gyermekek világnapja, és 1975-ben a Saturday Night Live ekkor debutált az amerikai NBC csatornán. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan már Morrisons és a Return of the Mac, na meg most Justin Timberlake. Ez a Cry Me a River, most itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ez volt Mark Morrison és a Return of the Mac. Akik autóban ülnek már ilyen korán reggel, azok most figyeljenek, ugyanis hozok pár infót az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen Érd és az M0-ás között kell figyelni. Letenye irányában felújítások miatt a külső és a belső sáv is elesett, így a forgalom a leálló sávra és a túloldal belső sávjára szorul. A főváros felé viszont sokkal barátságosabb a helyzet, ott a középső és a külső sáv áll rendelkezésre az autósok számára, így korán reggel, és hogyha bárkinek bármilyen infója lenne, azt tegye meg, hogy megosztja velem, és a többieknek fogom tolmácsolni a telefon és Viber számunk 0620-55-55-155, és az ébresztést a következőkben majd Eminem fogja megadni. Csak tartunk egy rövid szünetet, és a hírek után indítom is tőle a Lose Yourself.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hétfőn kezdődik a Baranya megyei kormányhivatal pályaválasztási rendezvény sorozata, amelynek során a megye általános iskoláinak végzősei kaphatnak információkat a továbbtanulással kapcsolatban. Október 12-én és 13-án Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban Pécs és környékének iskolásai, szüleik, pedagógusaik tájékozódhatnak a baranyai középiskolák képzési kínálatáról, majd 15-én Szigetváron, 16-án pedig Mohácson várják a továbbtanulás előtt állókat. Időszakos vízhiányra és nyomáscsökkenésre kell készülni Villányban és környékén. A szolgáltató október 12-e és 30-a között végzi az ivóvíztárolók karbantartását és felújítását. A munkák miatt Villány, Villánykövest, Kisjakabfalva, Ivánbattyán és Kisbudmér területén fordulhat elő átmeneti szolgáltatás kiesés, melyre a lakosságnak érdemes felkészülnie és előre gondoskodni a háztartásokban szükséges vízmennyiségről. Tűz volt csütörtökön Endrőcön. A katasztrófavédelem beszámolója szerint egy fémszerkezetű garázs és benne egy üzemképtelen jármű kapott lángra a főutca egyik telkén. A tulajdonos a garázs mellé öntötte az előző esti fűtésből megmaradt hamut, feltehetően ez okozta a tüzet. Az esethez a sellyei és a szigetvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat és hőkamerával átvizsgálták a területet. Az eset során személyi sérülés nem történt.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása miatt a 66-os úton Pécs belterületén, a Mánfa felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a jobbára felhős, borongós idő. Főleg a nap első felében fordulhat még elő csapadék térségünkben, majd a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Az északnyugati szél napközben helyenként megélénkülhet. A nappali csúcshőmérséklet 18 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment. Would you capture it or just let it slip? Yo.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, ez volt Szakács Gergő és a Képtelen. Adós vagyok még a mai reggel témáival, hát már mondom is, 7 óra után jön egy 9 éves kisfiú Rómából, aki a Mont Blancot hódította meg ennyi idős korába, ezt fogjuk egy kicsit körbejárni. Aztán 8 órakor pedig jön a Queen gitárosa Brian May és az ő véleménye a mesterséges intelligencia elterjedéséről, és azt mondta, hogy veszélyekre fog figyelmeztetni bennünket, úgyhogy jönnek a részletek erről is. Aztán 9 órakor a sportrovatban pedig Lamine Yamal jön, az aranylabdáról és a céljairól csináltak vele egy interjút, méghozzá egy francia lap, úgyhogy erről is hozok mindent, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az If I Told You That, Whitney Houston és George Michael közöse, a folytatás pedig Rosalie, ez az Everybody's Free, most itt a Besten. Everybody.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a nap első témája jön. Egy 9 éves római kisfiú meghódította a Mont Blancot. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. 7 óra után többek között a hangulat felelős és az ébresztő felelős Sheryl Crow lesz. Az All I Wanna Do-val érkezik majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Pécsváradi leányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fee, a 4S Street, a Gobi és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
3: 60. Pécsváradi leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4S Street, Daniel Fee, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Gubé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvásár.hu. A Kultik Pécs Uránia moziban október 10-én este 6 órától az Örökség című film lesz látható. A vetítés követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Staub Viktóriával és a film rendezőjével Tasnád Istvánnal. Éjszakai fürdő a Harkenyi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hessi. Bővebb információ www.harkenyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Október 13-án a Szellőszepti Hórában egy játékos szakkör lesz, aminek az a címe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Ez elsősorban 5., 6., 7. osztályosoknak szóló történelmi interaktív szakkör, ami Szofiáne és a Római Birodalom mindennapjairól fog majd szólni. Október 14-én Kortalanul címmel egy múltidézést tartunk a Celeszetti Hóra Látogatóközpontban. Ezt nyugdíjasoknak szánjuk, és ez leginkább egy várostörténeti programként lehet definiálni. Október 14-én Lábas Viki érkezik a Kodály Központba, az Én Szívem Játszik címmel mutatja be az összművészeti estjét. Október 15-én Bezzeg az Én Időmben címmel klub délután lesz nyugdíjasok részére a Celleszepti Hórában. Előadások, beszélgetések, művészetről, ókori szokásokról, gasztronómiáról, minden csütörtökön más-más témakört járhatunk körül ennek során.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
5: Az írásbelikkel hétfőn megkezdődik az őszi érettségi szezon. Napközben többfelé előfordulhat csapadék. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. A vizsgaidőszak első napján a magyar nyelv és irodalom, illetve földrajz írásbeliket rendezik. Aztán október 22-éig a többi tantárgyból is sor kerül az írásbeli vizsgára. Az érettségit az erre kijelölt középiskolák és kormányhivatalok rendezik. Baranyában 7 középiskolát jelöltek ki az őszi vizsgák lebonyolítására. Az írásbelik után az emelt és középszintű szóbelikre novemberben kerül sor. Október 20-án folytatódik Pécsett a fenntartható fejlődési délutánok interaktív előadás sorozata. A következő alkalom témája a fenntartható értékteremtés a közösség erejével. A program felvezetőjében a Holcim Magyarország a Királyegyházi Cementgyár üzemeltetője mutatja be fenntartható és innovatív megoldásait, amit beszélgetés követ majd. Az esemény október 20-án délután 5 órakor kezdődik, a Voke Vasutas Művelődési Házban a Váradi Antal utcában. A programon regisztrációval lehet részt venni. Folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések. A NAV baranyai munkatársai az adótrafipax jelzései szerint jövő kedden Mágocson keresik fel a boltokat és vendéglátóhelyeket. Csütörtökön pedig Szigetváron, az éttermekben, büfékben, kávézókban várható a megjelenésük. Folytatódik a szezonális zöldséget és gyümölcsöt árusító kereskedők ellenőrzése is. A revizorok továbbra is kiemelten figyelik a számla és nyugtaadást és a foglalkoztatottak bejelentését.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
5: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása miatt a 66-os úton Pécs belterületén, a Mánfa felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a jobbára felhős, borongós idő. Főleg a nap első felében fordulhat még elő csapadék térségünkben, majd a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Az északnyugati szél napközben helyenként megélénkülhet. A nappali csúcshőmérséklet 18 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy 9 éves kisfiú meghódította Mont Blancot, úgyhogy jönnek erről a részletek. No, meg persze a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Simply Red, a kezdés pedig Sophie Alix Backstory. A Murder on Dance Floor-ral indulunk, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Október 11-e van vasárnap, rádiózzunk együtt. Jó ébredést kívánok mindenkinek!
0: Best FM, a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék, a mindössze 9 éves római kisfiú Leilo édesapjával közösen jutott el az Alpok 4807 méter magas csúcsára. A család és a helyi szakemberek szerint a kisfiú lehet a legfiatalabb ember, aki saját erejéből mászta meg a hegyet, így a teljesítménye világrekordnak számít. Fiatal kora ellenére a római srác már 3 éves kora óta hódol ennek a szenvedélynek, 5 évesen már megmászta az Apenninnek a legmagasabb csúcsát, a Gran Sassót és a Dolomitokban is rendszeresen túrázik, édesapja pedig maga tapasztalt alpinista, aki a Monteverestet is megvászta, valamint a K2-t. Elmondása szerint sosem erőltette fiára a hobbiát, az érdeklődés teljesen természetes módon alakult ki. A sikeres expedíciót mintegy 1000 méterrel lejjebb található Günther menedékházban ünnepelték meg. Leilo hihetetlen élménynek írta le az olasz sajtónak, hogy a lába alatt hever a világ, és egyszerre láthatta Olaszország, Franciaország és Svájc hegyeit. Le a karappar a kis fiatal hegymászó előtt, ilyen fiatalon a csúcson lenni hatalmas dolog. És hát jön egy olyan énekesnő a folytatásba, akivel folytatom az ébredést és a napindítást, aki szintén fiatal korában a csúcson volt, onnan le is hullott, ugyanis sajnos már nincsen közöttünk, de a dalai még mindig itt vannak, most az ébresztés. Amy Winehouse, ez a Tears Dry on Their Own most itt a Best.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A manchesteri együttes az egyszerűen vörös, azaz a Simply Red ébresztett minket. Egyébként nem sokára útnak indulnak egy hatalmas nagy turnéra, jövőre júniusba, méghozzá Lisszabon lesz majd az első állomás, Portugália, úgyhogy ez vár a Simply Redre, és ha már útnak indulás, akkor ne feledkezzünk meg azokról, akik így korán reggel az utakat rólják, jön most nekik egy pár info.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Kecskemét előtt egy terelés teszi próbára a vezetők figyelmét. Kecskemét tél és Kunszállás közötti szakaszon Budapest felé haladva a belső és a túloldali belső sávra irányítják a forgalmat, mivel a külső és a leálló sáv teljesen le van zárva, a Röszke felé vezető oldalon pedig egy sávelhúzás után a külső és a leálló sáv járható. Pozitívum viszont, hogy a csomóponti ágak szabadon maradtak, így a pályára való felés lehajtás teljesen zökkenőmentesen működik. Zökkenőmentes utat kívánok mindenkinek a mai reggel, és hogyha bárkinek bármilyen infója lenne, amivel a többiek utazását tudja segíteni, akkor mondja el nekem a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155. Én tartok most egy rövid szünetet, aztán folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A Salt and Pepát hozom rögtön a hírek után a What a Man-nel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Az újraélesztés világnapja alkalmából szerveznek programot a komlói mentőállomáson. Többfelé számíthatunk ma esőre. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Fennállásának 70. évfordulóját ünnepli a komlói mentőállomás. Október 16-án és 17-én az újraélesztés világnapjához és a jubileumhoz kapcsolódó rendezvényt tartanak, amelynek során a vendégek megismerhetik a mentőszolgálat mindennapi munkáját, megtekinthetik a mentőautókat, az életmentéshez használt eszközöket, és gyakorolhatják az újraélesztés alapjait is. A rendezvény helyszíne a komlói mentőállomás. Két újabb tűzcsap kapott különleges külsőt Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT művészi szerelvényeket felvonultató sorozata a Design Pécs 2026 alkalmából az egykori 25 emeletes magasháznak állított emléket, míg a másik új köntösbe öltöztetett tűzcsap a pécsi Bauhaus öröksége előtt tiszteleg. A tűzcsapok egyedi megjelenését ismét Bubrek Balázs alkotóművész tervezte. A két pénteken átadott tűzcsappal 12-re nőtt a különleges flow pontok száma a városban. November 27-e és december 23-a között várja a látogatókat Pécsett az idei adventi kézműves és mesevásár. A zsolnai örökségkezelő már meghirdette azt a pályázatot, melyre kézműves és vendéglátóipari kitelepülők pályázatát várják. Elsősorban Pécsett vagy vonzás körzetében bejegyzett, referenciával rendelkező, különleges vagy hiánypótló kínálatot nyújtó vállalkozások jelentkezését várják. A jelentkezéseket október 16-án délig lehet leadni. A részletek az Advent Pécs oldalán érhetőek el. Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártirok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása miatt a 66-os úton Pécs belterületén, a Mánfa felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a jobbára felhős, borongós idő. Főleg a nap első felében fordulhat még elő csapadék térségünkben, majd a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Az északnyugati szél napközben helyenként megélénkülhet. A nappali csúcshőmérséklet 18 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Ákos és a Tükör, szép reggelt mindenkinek, október 11-e van vasárnap, a lány gyermekek világnapja, a Saturday Night Live debütálása, ugyanis 1975-ben ezen a napon indult az amerikai NBC csatornán, a névnaposok a Brigitták, a születésnaposok között Cardi B-t, Luke Perry-t és Matt Boomer-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből, 9 órakor a sportrovatban Lamine Yamal lesz terítéken, akivel készítettek egy interjút, elmondta a véleményét az aranylabdáról, és a céljai is középpontba kerültek, és a következő órában pedig a Queen gitárosa érkezik, van egy vehemens véleménye a mesterséges intelligenciával szembe, úgyhogy jön minden részlet hamarosan, na meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, itt lesz velem a Kings of Leon a Use Somebody-val, na meg most a No Doubt, ez a Just the Girl, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, 8 óra után pedig jön Brian May, a Queen gitárosa, és van egy nagyon vehemens véleménye a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, az ébresztő felelősök között ott van Neo, a Because of You-val érkezik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Az írásbelikkel hétfőn megkezdődik az őszi érettségi szezon. Napközben többfelé előfordulhat csapadék. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. A vizsgaidőszak első napján a magyar nyelv és irodalom, illetve földrajz írásbeliket rendezik. Aztán október 22-éig a többi tantárgyból is sor kerül az írásbeli vizsgára. Az érettségit az erre kijelölt középiskolák és kormányhivatalok rendezik. Baranyában 7 középiskolát jelöltek ki az őszi vizsgák lebonyolítására. Az írásbelik után az emelt és középszintű szóbelikre novemberben kerül sor. Összefogással újulhatott meg a Kisvaszari templom. A pécsi egyházmegye beszámolója szerint az 1790-ben épült épületen kormányzati és egyházi forrásból felújították a tetőt és a födémet, majd adományoknak és önkéntes munkának köszönhetően a templom belső terét és környezetét is megújították. A munkák összesen 33 millió forintba kerültek. A Magyar Falu programban 25 milliós támogatás érkezett. A pécsi egyházmegye 8 millió forinttal, a helyi plébánia 500 000 forinttal járult hozzá a kiadásokhoz. A helyi önkormányzat pedig közvetett kiadásokat finanszírozott a munkálatok során. Termékvisszahívást jelentett be az Aldi. A fogyasztóvédelem tájékoztatása szerint a visszahívás az Ambiano márkájú hajszárítók több típusát is érinti. A készülékek áramhálózati kábele ugyanis könnyen sérül, ez pedig áramütéshez vagy tűzhöz is vezethet. A hajszárítók használata nem biztonságos, aki vásárolt ilyen készüléket, ne használja azt. Vigye vissza valamelyik Aldi üzletbe, ahol blokk nélkül is visszatérítik a vételárat. Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása miatt a 66-os úton Pécs belterületén, a Mánfa felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a jobbára felhős, borongós idő. Főleg a nap első felében fordulhat még elő csapadék térségünkben, majd a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Az északnyugati szél napközben helyenként megélénkülhet. A nappali csúcshőmérséklet 18 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 11-e van, és ebben az órában a Queen gitárosának véleményéről lesz szó, ugyanis most a mesterséges intelligenciát ekészte, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Ed Sheerannel kezdünk, ez a Bad Habits, délig együtt rádiózunk.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, Brian May következik. A Queen gitáros egy friss interjúban élesen bírálta a mesterséges intelligencia rohamléptekben történő fejlődését. Bár korábban az ipari forradalomhoz hasonló, elkerülhetetlen folyamatnak tartotta, mára úgy véli, hogy az emberiségnek azonnal és szigorúan ellenőrzés alá kell vennie a technológiát. May szerint a mesterséges intelligencia alapvető fenyegetés jelent, mivel eljöhet az a pont, amikor átveszi felettünk a hatalmat. Kiemelte, hogy a gépek valójában nem gondolkodnak, csupán meggyőzően utánozzák az embert, miközben mások munkáját másolják és lopják. A technológia terjedése kapcsán figyelmeztetett a nagyszabású dezinformáció terjedésre és a súlyos kibertámadások felgyorsulására, és hozzátette azt, hogy a hétköznapi felhasználók számára is lehetetlen a távolságtartás a mesterséges intelligencia használatától. Kíváncsian várom egyébként, hogy ez tényleg hozni fog valamilyen változást, hogy egyre többen támadják a mesterséges intelligenciát, vagy továbbra is úgy gondolják a vezetőink, hogy teret adnak a technológia ellenőrzetlen működésének, mert azért most már innen-onnan azért lehet hallani dolgokat, például állítólag most már egy full képet tud rólunk alkotni, és hogyha megkérdezzük, hogy azok alapján, amit kérdeztünk tőle, mi a véleménye rólunk, akkor bizony már elég szép információt tud összeállítani, aminek lehet egyébként ez volt a célja, mármint a kitalálók célja is, úgyhogy ez érdekes kérdés vett föl, arról nem is beszélve, hogy a művészetet roncsolja, legalábbis nagyon sok művész ezt állítja. Én viszont a reggelt nem roncsolom tovább ezzel, jönnek az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenék. Itt tesz velem a Red Hot Chili Peppers, az Under the Bridge-el, a folytatás meg Néjojé, ez a Because of You, ezzel ébredünk most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, a Red Hot Chili Peppers ébresztett minket egy gyönyörű balladával az elmúlt 4 percben, ez volt az Under the Bridge, és nem is a hidakon, de az utakon mindenféleképpen. Most megnézzük, hogy mi újság.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves Media Markt.
0: Az M5-ös autópályán ma reggel akad egy kis logikai feladvány Ócsa és az M0-ás között. A 22-es és a 30-as kilométer kőnél kiépült egy új terelés, ami tartogat némi izgalmat. A főváros felé haladva a külső sáv használható, plusz bónuszként a szembe jövők belső sávja is. Röszke felé pedig a leálló sáv és a külső sáv jelenti a haladási irányt. Nagyon fontos, hogy aki az M0-ásra szeretne felhajtani, az nehogy átmenjen a szemközti oldalra, aki Budapest irányába megy, mert onnan nem lehet felhajtani az autóútra. Ha valaki ki akarná egészíteni az infoblokkomat, tegye nyugodtan, az SMS és Viber számunk 0620 55 55 155, de csörögni is lehet, jó utat kívánok mindenkinek. Az anyós ülésre pedig betoppan a rövid szünet után az OMC, a Ha a Bizarra, jövök majd a híreket követően.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hétfőn kezdődik a Baranyai Kormányhivatal pályaválasztási rendezvény sorozata. 20 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn kezdődik a Baranya megyei kormányhivatal pályaválasztási rendezvény sorozata, amelynek során a megye általános iskoláinak végzősei kaphatnak információkat a továbbtanulással kapcsolatban. Október 12-én és 13-án Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban Pécs és környékének iskolásai, szüleik, pedagógusaik tájékozódhatnak a baranyai középiskolák képzési kínálatáról, majd 15-én Szigetváron, 16-án pedig Mohácson várják a továbbtanulás előtt állókat. Időszakos vízhiányra és nyomáscsökkenésre kell készülni Villányban és környékén. A szolgáltató október 12-e és 30-a között végzi az ivóvíztárolók karbantartását és felújítását. A munkák miatt Villány, Villánykövest, Kisjakabfalva, Ivánbattyán és Kisbudmér területén fordulhat elő átmeneti szolgáltatás kiesés, melyre a lakosságnak érdemes felkészülnie és előre gondoskodni a háztartásokban szükséges vízmennyiségről. Tűz volt csütörtökön Endrőcön. A katasztrófavédelem beszámolója szerint egy fém szerkezetű garázs és benne egy üzemképtelen jármű kapott lángra a főutca egyik telkén. A tulajdonos a garázs mellé öntötte az előző esti fűtésből megmaradt hamut, feltehetően ez okozta a tüzet. Az esethez a sellyei és a szigetvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat és hőkamerával átvizsgálták a területet. Az eset során személyi sérülés nem történt.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása miatt a 66-os úton Pécs belterületén, a Mánfa felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a jobbára felhős, borongós idő. Főleg a nap első felében fordulhat még elő csapadék térségünkben, majd a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Az északnyugati szél napközben helyenként megélénkülhet. A nappali csúcshőmérséklet 18 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zené. Geszti Petiék ébresztettek minket Péterfi Borival. Ez volt a Csak te meg én. A mai napon a névnaposok a Brigitták, a születésnaposok között Cardi B-t, Luke Perryt és Matt Boomert köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, mert hogy egyébként október 11-e van vasárnap, a Leány Gyermekek Világnapja. Ezen a napon 1968-ban lőtték fel az Apollo 7-et az űrbe, és ezen a napon indították útnak az első három személyes amerikai hűr ajót ezzel. És 1975-ben pedig debütált az NBC csatornán a Saturday Night Live, ami elhozta a show műsorok korát a tévézés történetében. Én pedig a legjobb zenéket hozom el, méghozzá az ébredés és a napindítás mellé, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül szemezgetek most is, itt lesz velem a Depeche Mode hamarosan a Free Love-val, a folytatás pedig a Backstreet Boys-é, ez a Quit Playing Games With My Heart most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sportrovat következik Lamine Yamallal, aki most egy francia lapnak adott egy interjút és beszélt az aranylabdáról, valamint a céljairól. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem David Guetta, a Just a Little More Love-val érkezik majd. Just a little more love, just a little more.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Az írásbelikkel hétfőn megkezdődik az őszi érettségi szezon. Napközben többfelé előfordulhat csapadék. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. A vizsgaidőszak első napján a magyar nyelv és irodalom, illetve földrajz írásbeliket rendezik. Aztán október 22-éig a többi tantárgyból is sor kerül az írásbeli vizsgára. Az érettségit az erre kijelölt középiskolák és kormányhivatalok rendezik. Baranyában 7 középiskolát jelöltek ki az őszi vizsgák lebonyolítására. Az írásbelik után az emelt és középszintű szóbelikre novemberben kerül sor. Október 20-án folytatódik Pécsett a fenntartható fejlődési délutánok interaktív előadás sorozata. A következő alkalom témája a fenntartható értékteremtés a közösség erejével. A program felvezetőjében a Holcim Magyarország, a Királyegyházi Cementgyár üzemeltetője mutatja be fenntartható és innovatív megoldásait, amit beszélgetés követ majd. Az esemény október 20-án délután 5 órakor kezdődik, a Voke Vasutas Művelődési Házban a Váradi Antal utcában. A programon regisztrációval lehet részt venni. Folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések. A NAV baranyai munkatársai az adótrafipax jelzései szerint jövő kedden Mágocson keresik fel a boltokat és vendéglátóhelyeket. Csütörtökön pedig Szigetváron, az éttermekben, büfékben, kávézókban várható a megjelenésük. Folytatódik a szezonális zöldséget és gyümölcsöt árusító kereskedők ellenőrzése is. A revizorok továbbra is kiemelten figyelik a számla és nyugtaadást és a foglalkoztatottak bejelentését.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása miatt a 66-os úton Pécs belterületén, a Mánfa felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a jobbára felhős, borongós idő. Főleg a nap első felében fordulhat még elő csapadék térségünkben, majd a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Az északnyugati szél napközben helyenként megélénkülhet. A nappali csúcshőmérséklet 18 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És a sportrovadban Lamine Yamal, aki egy francia lapnak adott interjút, beszélt az aranylabdáról és a céljairól. És természetesen ezek mellett a legjobb zenéket hozom a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, elmúlt 9, október 11-e van, az ébredés és a napindítás felelős ebben az órában. Például a Night Cravers csapata lesz a Push the Feeling, onnal a kezdés pedig a Black Eyed Peas-é.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Tesztefem a legjobb zenék, egy hatalmas nagy felütés a sportrovatban. Ha megnyerem, még legalább ötöt akarok, mondta Lamine Yamal az aranylabdáról és a céljairól. A Barcelona 19 éves világbajnok támadója egy francia lapnak adott interjút. Azt mondta, hogy a legutóbbi díjátadón hatalmas nagy sikernek élte meg, hogy 18 évesen a második helyen tudott végezni a szavazáson. Úgy véli, hogy a legnagyobb értéke az egyedi játékstílusa, amely szórakoztatja a nézőket, emellett friss világbajnoki cím is jelentősen növeli az esélyeit az idei gálán. Ugyanakkor maximális tisztelettel adózik egy olyan vetélytársnak, mint például Messi vagy Rodri. Kiemelte, hogy minden versenyszituációban nyerni akar, és hozzátette, hogy ha idén nem nyeri meg a díjat, akkor jövőre biztos, hogy szeretné hazavinni, és legalább ötöt szeretne belőle szerezni. Úgy néz ki, hogy nagyon sikerre éhes Lamine Yamal, és szerintem ez biztos, hogy a csúcsig fogja őt repíteni. A BL álmokról is beszélt, és azt mondta, hogy elismeri, hogy a csapat még fiatal, utalva a 2025-ös Inter elleni elődöntőbeli tapasztalatlanságukra, de Dembélé párizsi sikerei rendkívül motiválják, és azt az egész keret elszánt, hogy bejussanak idén a madridi fináléba. Ez tehát Lamine Yamal véleménye az aranylabdáról és a céljairól. Sok sikert kívánunk neki, én pedig hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem David Guetta a Just a Little More Love-val, ha már egy francia napilapról volt szó, akkor legyen egy francia superstar DJ. Most viszont a Stars on 45-val megyünk tovább. Jön az If You Could Read My Mind.

0: Best FM a legjobb zenék, a Push the Feeling On és a Night Cravers. Ezt a leadet nagyon sokan ellopták, köztük Pitbull is. Szép napot kívánok mindenkinek, és aki az autóban ül, az most figyeljen, ugyanis jön pár info az úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Kisebb aszfalt feladvány vár az M1-esen közlekedőkre, de ezt már megszokhattuk a munkálatok miatt. Tatabánya és Budapest között sűrű terelések, sávelhúzások és a túloldalra átvezetett sávok adják a ritmust, bár a főváros felé egy szakaszon már a vadonatúj pályán lehet haladni. És azt még hozzátenném a saját tapasztalataim alapján, hogy nem nagyon tartják be a 80-as korlátozást az emberek, és rengeteg új trafipaxot helyeztek ki ezen a szakaszon, úgyhogy érdemes figyelni és nem sodródni az árral, és természetesen, hogyha bárki ki akarná egészíteni az infoblokkomat, tegye, telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, jó utat mindenkinek, útitársként pedig a legjobb zenék közül válogattam, itt lesz velem a Baha Man, szól majd a Who Let the Dogs Out, a folytatás pedig Tom Novi, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 10 óra után jön a Best hétvége, dübörögnek a legjobb zenék, nem fogunk unatkozni, például Dezrinek köszönhetően, ugyanis a You Gotta Be-vel érkezik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Reklámot hallottak.
0: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Az újraélesztés világnapja alkalmából szerveznek programot a komlói mentőállomáson. Többfelé számíthatunk ma esőre. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Fennállásának 70. évfordulóját ünnepli a komlói mentőállomás. Október 16-án és 17-én az újraélesztés világnapjához és a jubileumhoz kapcsolódó rendezvényt tartanak, amelynek során a vendégek megismerhetik a mentőszolgálat mindennapi munkáját, megtekinthetik a mentőautókat, az életmentéshez használt eszközöket, és gyakorolhatják az újraélesztés alapjait is. A rendezvény helyszíne a komlói mentőállomás. Két újabb tűzcsap kapott különleges külsőt Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT művészi szerelvényeket felvonultató sorozata a Design Pécs 2026 alkalmából az egykori 25 emeletes magasháznak állított emléket, míg a másik új köntösbe öltöztetett tűzcsap a pécsi Bauhaus öröksége előtt tiszteleg. A tűzcsapok egyedi megjelenését ismét Bubrek Balázs alkotóművész tervezte. A két pénteken átadott tűzcsappal 12-re nőtt a különleges flow pontok száma a városban. November 27-e és december 23-a között várja a látogatókat Pécsett az idei adventi kézműves és mesevásár. A zsolnai örökségkezelő már meghirdette azt a pályázatot, melyre kézműves és vendéglátóipari kitelepülők pályázatát várják. Elsősorban Pécsett vagy vonzás körzetében bejegyzett, referenciával rendelkező, különleges vagy hiánypótló kínálatot nyújtó vállalkozások jelentkezését várják. A jelentkezéseket október 16-án délig lehet leadni. A részletek az Advent Pécs oldalán érhetőek el. Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása miatt a 66-os úton Pécs belterületén, a Mánfa felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a jobbára felhős, borongós idő. Főleg a nap első felében fordulhat még elő csapadék térségünkben, majd a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Az északnyugati szél napközben helyenként megélénkülhet. A nappali csúcshőmérséklet 18 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 11-e van, vasárnap, és indítom a legjobb zenéket, ezzel együtt pedig a Best hétvége is indul. Itt lesz hangulatfelelősként Armand van Helden a My-My-My-nal, a kezdés pedig Jerry Halliwellé, ez a Mi Chico Latino, rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Asztal alatt összeér a lábunk. Tudom, jól túl sokat vártunk. Lehetne egy felfedezésünk.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Halott pénz és a Dobban. Szép napot kívánok mindenkinek. Október 11-e van vasárnap. A névnaposok a Brigitták, a születésnaposok között pedig Cardi B-t, Luke Perry-t és Mac Damont köszönhetem. Matt Bummert köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a lánygyermekek világnapja, és 1968-ban ezen a napon lőtték fel a NASA első három személyes amerikai űrhajóját, azaz az Apollo 7-et. 1975-ben pedig az NBC csatornán debütált a legendás humoros sketch műsor, a Saturday Night Live. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt, legyen szó autóban ülésről, konyhában állásról, vagy munkáról. Mindenkit fogok szórakoztatni most a TLC-vel, jön a No Scrubs most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az NSYNC és az I Want Your Back, és mielőtt tovább mennénk, jöjjön pár info az úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves Media Markt.
0: Az egyes főúton bekerült egy-két extra lassító az úti tervbe.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 11 óra után pedig természetesen jövök még a legjobb zenékkel. Az utolsó közös órán következik, amiben a hangulat felelősök között ott van Gádzsó, a Best FM Múcsóval érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az emberek többsége kemény fellépést vár a száguldozókkal szemben. Egyre nagyobb divat a futás, Dél-Olaszországot megtépázta az ítéletidő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kemény fellépést várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. A szaktárca vezetője szerint több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. Jelentős többségük egyetért azzal, hogy szigorúbb büntetést kapjon az az extrém gyorshajtó, aki halálos balesetet okoz. Vitézi Dávid jelezte, hogy néhány héten belül bemutatják a rollerekkel kapcsolatos szabályozás tervezetét. Megújul a rendőrök egyenruhája, a kiválasztásba pedig magukat az egyenruhát viselőket is bevonták. Az állomány tagjai pénteken 383 mintadarabot véleményezhettek, köztük polárpulóvereket, taktikai kesztyüket és napszemüvegeket. A szavazás után a kiválasztott ruhadarabokat szolgálat közben is tesztelik. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indulhat a közbeszerzés. Az új téli egyenruhákat 2027. decemberétől, a nyári ruházatot pedig 2028. júniusától több ütemben kaphatják meg a rendőrök. 14 táv közül választhatnak az indulók a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválon. Ezen a hétvégén közel 40 ezeren sportolnak a fővárosban. Az ország minden pontjáról érkeztek, illetve érkeznek futók, és 121 nemzet képviselteti magát az eseményen. A futás népszerűségéről Kocsis Árpád, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
2: Hát egy fontos tényező, hogy szerintem divat lett. Mindig jönnek újak, jönnek a fiatalok. Rengeteg idős kapcsolódik be a mozgásba, aki soha nem sportol, de nyugdíj környékén vagy nyugdíjas kora után elkezd gyalogolni, akár futni is. Benne van a mai magyar köztudatban, hogy egy egészséges, teljes élethez a mozgás valamilyen formája hozzátartozik. Aki egyszer ott volt, az lehet, hogy nem akar minden héten és minden hónapban, de évente egyszer, kétszer, háromszor biztos, hogy szeretné ismét átélni ezt az óriási élményt.
1: Heves zivatarok pusztítanak Dél-Olaszországban, az özönvízszerű esőzések áradásokat és földcsuszamlásokat okoztak, több út járhatatlanná vált, Kalabriában autókat sodort a tengerbe az ár, Szicíliában pedig tornádók rongáltak meg épületeket. Szakadozik, csökken a felhőzet az ország keleti délkeleti felén, a tartós eső kelet felé kivonul, megszűnik. Élénk helyenként erős lesz a szél. A csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet. Holnap a hajnali ködfoltok feloszlanak, utána változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 2 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó közös óránk következik, ami a mai napot illeti. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 11-e van, vasárnap, és természetesen a Pest hétvége dübörög tovább a legjobb zenékkel. Itt lesz hangulat felelősként majd a Tankcsapda, a Pesten megjelent Istennel, a Take That is énekel majd, a Relight My Fire-t hozom, a kezdés pedig Jennifer Lopez-é.
0: Best FM.

Pest FM a legjobb zenék. Ez volt a Tankcsapda és a Pesten megjelent Isten. Hát a következő előadó az nálunk biztos, hogy nem fog megjelenni, sőt Európában se, mert egyébként Amerikában turnézik és a mai napig aktív, de mi itt egyébként nagyon szeretjük azt a tevékenységet, amit a 90-es években folytatott. Mist, aki kíváncsi rá, az november 23-án New Yorkban leseti meg. Jön Sophie B. Hawkins és a Right Beside You most a Best Friend.

What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: 11-e van vasárnap, a születésnaposok között Cardi B-t, Luke Perry-t és Matt Boomer-t köszönhetem, a névnaposok pedig a Brigitták, Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a Leánygyermekek világnapja, és 1975-ben ezen a napon indult el az NBC csatornán a legendás humoros sketch műsor, a Saturday Night Live, amit természetesen itt Magyarországon is másoltak és inspirálódtak belőle, egy hatalmas show műsorról van egyébként szó, ami a mai napig fut. A legjobb zenék is futnak majd hamarosan tovább, csak jön egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Sheryl Crow, a Fight for This Love-val érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

But it's don't know if I'm not your man. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Szóló Király Viktortól, nekem annyi időm maradt, hogy elbúcsúzzak, ugyanis B. Németh Dia jön, övé a délután, egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Holi volt idáig. Mindenkinek kívánok csodaszép vasárnap délutánt a Bestel, és jó étvágyat az ebédhez, utoljára a Magna Cum Laude-t indítom. Oh.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még tart a rendőrségi akció az utakon. Rakétatámadás érte a riádi repteret. Magyar ritmikus gimnasztika érmek születtek Zágrábban. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelemelterelés is veszélyes helyzetet teremthet. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közölt jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
1: Legalább 12 ember meghalt, több mint 300-an pedig megsérültek egy rakétatámadásban Szaúd-Arábia fővárosában. A jemeni huszi lázadók ballisztikus rakétája Riád nemzetközi repülőterének egyik termináljába csapódott. A repteret határozatlan időre lezárták, számos járatot töröltek. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszlépéseket helyezett kilátásba, Szaúd-Arábia pedig megtorló légicsapásokat indított Jemenben. Halálra mart egy férfit egy tigris egy angliai vadasparkban. A látogató a tigrisek számára elkerített területre jutott be, ahol az egyik nagy macska megtámadta. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség kiürítette a Yorkshire Wildlife Parkot, amely a hétvége hátra lévő részére bezárt. Három érmet nyert Pignicki Fanni a zágrábi nemzetközi ritmikus gimnasztika versenyen. A magyar válogatott kiválósága az Aura Cupon egyéni összetettben ezüstérmes lett, karikával és szalaggal pedig bronzérmet szerzett. Pignicki mind a négyszerrel döntőbe jutott. A háromnapos viadal után úgy értékelt, hogy gyakorlatai folyamatosan javulnak, bár a döntőkben a fáradtság miatt több hiba is becsúszott. A magyar tornász legközelebb az egy hét múlva esedékes Magyar Kupán, majd november 7-én a mesterfokú bajnokságon versenyzik majd. Lassan mindenhol kiderül az ég, napos időnk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható, de a tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő este 6 és 14 fok valószínű. Hajnalra a keleti észak-keleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati-délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően gomoly felhős, napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Október 11-e van, 12 óra után járunk néhány perccel, én Béni Meddia vagyok. Jó étvágyat kívánok az ebédelőknek, és nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek a folytatásban is. Gondoskodtam a legjobb zenékről, úgyhogy hozom hamarosan a Savage Garden-dalát, jön az I Want You, itt lesz Cisco, és most pedig a Deep Swing-el indítok.
0: Best FM.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Like no other. Flawless.

0: FM a legjobb zenék 13 és 20 fok közötti értékeket mutatnak most a hőmérők az ország nagy részén. Holnap egyébként általában gyengén vagy közepesen felhőségre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az észak-észak-nyugati szelet élénk lökések kísérhetik, és az előrejelzések szerint a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakulhat.
1: Best FM! Best FM! Legjobb zenék.
2: He's letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. A 2-es főúton például Récsáktól egészen Hont térségéig az 56-os és a 78-as kilométer között a meglévő kábelhálózat korszerűsítésén dolgoznak. A munkavégzés helyszínén útszükület mellett jelzőrös irányítással halad a forgalom. Aztán a 6-os főúton Darány térségében a 254-es kilométernél aszfaltoznak, mindkét irányban útszükület mellett dolgoznak. A 25-ös főúton Kerecsend térségében a 3-as és a 4-es kilométer között burkolatjavítás miatt félpályás lezárásra, illetve jelzőrös irányításra kell számítani. Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A 4 sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot. Vigyázva, óvatosan közlekedjünk arra felé is. 06 20 55 55 155, ez a hívható SMS és Viber számunk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon kellemes hétvégét és vidám vasárnap délutánt kívánok mindenkinek itt az egy óra, úgyhogy most meghallgatjuk a legfrissebb híreket. Én pedig már bekészítettem a következő órára is a legjobb zenéket, köztük szól majd Bob Sinclair dala is. Jön a Love Generation, és itt lesz Michael Bublé egy régi-régi nagy sikerével. Ezzel folytatjuk azonnal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kiadós eső söpört végig az országon, nem mindegy, hogy égetjük el a lehullott faleveleket. Ma is zárva tart a déli pályaudvar. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Budapesten esett a legtöbb eső az elmúlt 24 órában. A Hungaromet adatai szerint a fővárosban csaknem 53 milliliter csapadékot mértek. Jelentős mennyiségű eső hullott a Balatonnál is, ahol helyenként 43 millilitert regisztráltak. A Mecsek térségében, valamint a Szeged és Debrecen közötti sávban is 30 milliliter körüli csapadék esett. Az északnyugati ország rész viszont szinte teljesen kimaradt az esőzésből. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet.
2: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óvaintenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkretesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
1: Súlyos áradás pusztított Nepál középső részén. A Katmandútól mintegy 100 kilométerre fekvő Gorka közelében legalább mintegy 40 házat és két hidat sodort el a víz. A hatóságok a helyieket és a turistákat is felszólították a veszélyeztetett területek elhagyására. A hadsereg eddig 6 embert mentett ki, a mentésbe helikoptereket is bevontak. A katasztrófát feltehetően földcsúszamlás okozta, amely eltorlaszolta a Budi-Gandaki folyót. Ma sem indulnak és nem is érkeznek vonatok a déli pályaudvarra. A vonatok többsége Kelenföldig viszi az utasokat, onnan a BKK járatai mellett MÁV buszokkal lehet elérni a délit. Karbantartás miatt zárták le a hétvégére a pályaudvart. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap. A legmagasabb hőmérséklet általában 16 és 21 fok között alakul, de a tartósan felhős, csapadékos keleti tájakon ennél hűvösebb lehet. Estétől nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok kialakulhatnak. Késő este 6 és 14 fok közé hűl le a levegő. Hajnalra keleten és északkeleten köd képződhet, holnap pedig a felhők mellett ismét több órás napsütés várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Best FM-en dübörögnek a legjobb zenék a folytatásban is. Szép napot mindenkinek, elhagytuk az egy órát. Folytatódik a vasárnapi Best délután velem Béni Meddiával és Michael Bublé-val, az ötszörös Grammy-díjas kanadai olasz jazz és pop énekes dalszerzővel, akinek egy esküvői fellépésen kezdődött a karrierje. Ott figyeltek fel rá.

Best FM a legjobb zenék, a reggeli zuhany frissít, élénkít, segít felébredni, és sokak számára elengedhetetlen része a napindításnak. Ősszel azonban a bőr szempontjából az esti zuhanyzás előnyösebb. A nap folyamán ugye a bőrünk rengeteg szennyeződéssel, porral, allergénnel és környezeti irritáló anyaggal találkozik, amelyek a felszínen megtapadnak. Ha ezekkel együtt fekszünk le, a bőr regenerációja nehezebbé válik, a pórusok könnyebben eltömődnek, és a bőr vízvesztése is fokozódik a szakértők szerint. Az esti zuhanyzás tehát bőr regeneráció szempontból előnyösebb. Segít megtisztítani a felszínt, előkészíti a bőrt az éjszakai hidratálásra, és támogatja a természetes megújulási folyamatokat. A forró víz csábítása ugye ilyenkor különösen erős, hiszen a hideg reggelek és esték szinte ösztönösen arra késztetnek, hogy a lehető legmelegebb víz alá álljunk. Na most a bőr azonban nem kedveli ezt a hirtelen hőterhelést. A túl meleg víz kitágítja az ereket, fokozza a bőr kipirosodását, és olyan stressz reakciót vált ki a szakértők szerint, amely hosszú távon rontja a bőr állapotát. A langyos víz ezzel szemben kíméletes, nem bontja meg a bőrvédő rétegét, és lehetővé teszi, hogy a zuhanyzás valóban frissítő, regeneráló élmény legyen. A vízhőmérséklet mellett az időtartam is fontos, a rövidebb 8-10 perces zuhanyzás sokkal kedvezőbb a bőr számára, mint a hosszú forró gőzben töltött percek. Tehát a túl forró víz ugyanis gyorsan leoldja a bőr természetes olajait, amelyek ilyenkor amúgy is csökkent mennyiségben állnak a rendelkezésre. Ez a folyamat a bőr kiszáradásához, irritációhoz, sőt akár mikrogyulladásokhoz is vezethet a szakértők szerint, amelyek tovább gyengítik a védekező képességet. Bár én most egy kicsit ellent mondok a szakértőknek, szerintem nincs is jobb nagy hidegben egy jó forró zuhanynál, de hát kinek mi esik jól. Egy azonban biztos, továbbra is a legjobb zenéket hallgatjuk itt a Best FM-en, a 90-es, na meg a 2000-es évek kedvenceit. Let's go, girls!

fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban összezárnak.

Best FM a legjobb zenék, az M70-es autópályán az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, nagyon kell figyelni. A forgalom sávelhúzással a külső és a lálósávon halad. Az M76-os autóúton garanciális munkákat végeznek, ezért Balatonszentgyörgy térségében a 4-es és a 8-es kilométer közötti szakaszt az M7-es autópálya felé vezető oldalon október elejéig lezárták. Terelőútként Balaton-Szentgyörgy és a 71-es főúti körforgalom között a 76-os főutat jelölték ki. Aztán az M44-es autóúton Kuncentmárton térségében új csomópontot építenek, így az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az M85-ös autóúton pedig Sopron térségében a 88-as és a 92-es kilométer közötti alagút láncban mindkét irányban karbantartási munkákat végeznek, ezért le is zárják a forgalom elől, úgyhogy ott is figyelni kell. Aki pedig az egyes

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legszuperebb slágereket hallgatjuk a 90-es, nem a 2000-es évekből. Jönnek most a legfrissebb hírek itt a 2 óra, aztán ropogunk tovább például Kohánszki Roy és Henc Gábor Biga közösével.
2: Minden kis bánatom, tenyeremből szórhatom szert a széjjel.
1: Ez lesz a Minden kis bánatom, és Aura Dionne is itt lesz hamarosan. Vele folytatjuk a délutánt pár perc múlva, rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Pécsváradi leányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandilis. Zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
4: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
5: 60. Pécsváradi leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4S Street, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Góbé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pécsváradileányvásár.hu. A Kultik Pécs Uránia moziban október 10-én este 6 órától az Örökség című film lesz látható. A vetítés követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Staub Viktóriával és a film rendezőjével Tasnád Istvánnal. Éjszakai fürdő a Harkenyi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hessi. Bővebb információ www.harkenyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
6: Október 13-án a Szellaszeti Hórában egy játékos szakkör lesz, aminek az a címe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Ez elsősorban 5., 6., 7. osztályosoknak szóló történelmi interaktív szakkör, ami Sofiane és a római birodalom mindennapjairól fog majd szólni. Október 14-én Kortalanul címmel egy múltidézést tartunk a Szellaszeti Hóra látogatók központban. Ezt a nyugdíjasoknak szánjuk, és ez leginkább egy várostörténeti programként lehet definiálni. Október 14-én Lábas Viki érkezik a Kodály központba, az Én szívem játszik címmel mutatja be az összművészeti estjét. Október 15-én Bezzeg az én időmben címmel klub délután lesz nyugdíjasok részére a Szellaszeti Hórában. Előadások, beszélgetések, művészetről, ókori szokásokról, gasztronómiáról, minden csütörtökön más-más témakört járhatunk körül ennek során.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Hosszú távon is károsíthatta az erdőket a szárazság. Két településen tartanak ma választást, ókori vízvezetéket tártak fel Jeruzsálemnél. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szinte teljesen elmarad az idei őszi gomba szezon Magyarországon. A rendkívüli aszály miatt már eddig is alig termett gomba az erdőkben, a talajból pedig 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vógő János gomba szakértő szerint a probléma jóval túlmutat egyetlen rossz szezonon. A tartó szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezhetjük.
8: Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
7: több helyen is 40 mm-nél több eső hullott a Balaton térségében az elmúlt 24 órában. A legtöbbet Balatonkenesén mérték, ahol 43 mm esett, közölte a Hungaromet. Budapesten 29 mm-t regisztráltak, míg a Mecsek környékén, valamint a Szeged és Debrecen közötti sávban többfelé 30 mm körül alakult a csapadék mennyisége. Az északnyugati országrészt viszont szinte teljesen kimaradt az esőből, Sopron térségében mindössze 1,1 mm hullott. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén a képviselőtestület feloszlása miatt polgármestert és 4 képviselőt választanak. A település vezetői posztért 3-ban, a képviselői helyekért 18-an indulnak, valamennyien függetlenként. A Nógrád megyei Pásztón a korábbi polgármester egészségi okokból lemondott, ott emiatt szavaznak. Itt 3 független jelölt közül választhat a több mint 7000 helybéli. Romonyán német nemzetiségi képviselőt választanak. A szavazókörök este 7 órakor zárnak. 2000 éves vízvezeték 300 méteres szakaszát tárták fel izraeli régészek Jeruzsálem határában. Az ókori rendszer mintegy 21 kilométeren át szivattyúk nélkül szállította a forrásvizet a templomhegyre. A gondosan kialakított csatornát időszakosan még 100 éve is használták. A leletet megőrzik és beépítik a tervezett új városnegyed bejáratába. Holnap már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás, délen délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, 2-től több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, 2 óra múlt néhány perccel, ez a vasárnapi Best délután, én Bénémet Dia vagyok, most pedig jön egy többszörös dán zenei díjas pop és folk énekesnő, valamint dalszerző, leginkább a 2010-es évek elejének fülbemászó világslágereiről, egyedi divas stílusáról, és az akusztikus és elektronikus elemeket ötvöző zenéiről ismert.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

FM-en legjobb zenékmos mindig jöjjön Jerry Halliwell szóló karrierjének első dala, miután kilépett a Spice Girls csapatból. A Look at Me ugye egy kicsit játékos, kicsit odaszúró szám, amiben Jerry a hírnévről és saját magáról mesél, nem is akárhogyan. A klipben talán sokan emlékeznek rá, többféle szerepben is feltűnik, és ezzel is megmutatja, hogy több arca van, mint ahogy ezt sokan gondolnák. Ez a dal volt az első nagy lépés afelé, hogy önálló előadóként is komolyan vegyék. Következik tehát Jerry Halliwell és a Look at Me itt a Best FM-en.

0: közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
1: Útinfokkal folytatjuk. Az M7-esen például új terelés épült a Budapest felé vezető oldalon, a 18-as Érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elején időben érdemes lassítani és figyelmesen sávot váltani. A korlátozás főleg a reggeli csúcsban okozhat számottevő lassulást, torlódást. Az Újhegyi Völgyhídon egyébként a Budapest felé vezető oldalon a 173-as és a 171-es kilométer között a belső sávot lezárták. Az M43-as autópályán pedig mindkét oldalon lezárták az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet munkavégzés miatt, a Csanádpalotta határ felé vezető oldalon, a 8-es kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópontban a fel- és lehajtó ágat lezárták, a javasolt kerülőutakat sárga táblák jelzik az autósoknak. Jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Nagyon gyorsan megy az idő, hiszen mindjárt 3 óra van, ami azt is jelenti, hogy jönnek a legfrissebb hírek. A következő órát pedig a 2000-es évek egyik nagy tini báványa Avril Lavigne indítja a Girlfriend-el, úgyhogy jó lesz. És hogyha már az időt említettem, hát akkor hallgassuk is meg a Jetlag dalát. Ez már a Repül az idő. Itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ki mondta, hogy az indián nyárba nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4 Street, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Gubé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvasar.hu. A Kultik Pécs Uránia moziban október 10-én este 6 órától az Örökség című film lesz látható. A vetítés követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Staub Viktóriával és a film rendezőjével Tasnád Istvánnal. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene, fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Október 13-án a Cellaszepi Hórában egy játékos szakkör lesz, aminek az a címe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Ez elsősorban 5., 6., 7. osztályosoknak szóló történelmi interaktív szakkör, ami Szofiáne és a Római Birodalom mindennapjairól fog majd szólni. Október 14-én Kortalanul címmel egy múltidézést tartunk a Cellaszepti Hóra Látogató Központban. Ezt nyugdíjasoknak szánjuk, és ez leginkább egy várostörténeti programként lehet definiálni. Október 14-én Lábas Viki érkezik a Kodály Központba, az Én Szívem Játszik címmel mutatja be az összművészeti estjét. Október 15-én Bezzeg az Én Időmben címmel klub délután lesz nyugdíjasok részére a Cellaszepti Hórában. Előadások, beszélgetések, művészetről, ókori szokásokról, gasztronómiáról, minden csütörtökön más-más témakört járhatunk körül ennek során.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Hétfő reggel kezdődnek az őszi érettségik. Hétfőn is többfelé erősen felhős lesz az ég. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. A vizsgaidőszak első napján a magyar nyelv és irodalom, illetve földrajz írásbeliket rendezik. Aztán október 22-éig a többi tantárgyból is sor kerül az írásbeli vizsgára. Az érettségit az erre kijelölt középiskolák és kormányhivatalok rendezik. Baranyában 7 középiskolát jelöltek ki az őszi vizsgák lebonyolítására. Az írásbelik után az emelt és középszintű szóbelikre novemberben kerül sor. Fennállásának 70. évfordulóját ünnepli a Komlói mentőállomás. Október 16-án és 17-én az újraélesztés világnapjához és a jubileumhoz kapcsolódó rendezvényt tartanak, amelynek során a vendégek megismerhetik a mentőszolgálat mindennapi munkáját, megtekinthetik a mentőautókat, az életmentéshez használt eszközöket és gyakorolhatják az újraélesztés alapjait is. A rendezvény helyszíne a Komlói mentőállomás. Október 20-án folytatódik Pécsett a Fenntartható Fejlődési Délutánok interaktív előadás sorozata. A következő alkalom témája a fenntartható értékteremtés a közösség erejével. A program felvezetőjében a Holcim Magyarország, a Királyegyházi Cementgyár üzemeltetője mutatja be fenntartható és innovatív megoldásait, amit beszélgetés követ majd. Az esemény október 20-án délután 5 órakor kezdődik a Voke Vasutas Művelődési Házban a Váradi Antal utcában. A programon regisztrációval lehet részt venni. Időszakos vízhiányra és nyomáscsökkenésre kell készülni Villányban és környékén. A szolgáltató október 12-e és 30-a között végzi az ivóvíztárolók karbantartását és felújítását. A munkák miatt Villánykövest, Kisjakabfalva, Ivánbattyán és Kisbudmér területén fordulhat elő átmeneti szolgáltatás kiesés, melyre a lakosságnak érdemes felkészülnie és előre gondoskodni a háztartásokban szükséges vízmennyiségről. A férfi kosárlabda NB1-ben szombaton az OSE Lionshoz látogatott az NK Universitas Pécs. A meccsen háromnegyeden át a pécsieknek állt a zászló, ám a negyedik negyedben az oroszlány fordítani tudott, így a végeredmény 93-84 lett a házigazdák javára. Az NK a három forduló után egyelőre győzelem nélkül áll a bajnokságban a 12. helyen. A folytatásban október 16-án hazai meccs következik a Falkó Szombathely ellen.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása miatt a 66-os úton Pécs belterületén, a Mánfa felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőre nyugat felől újra megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb esőzápor kialakulhat. Másutt hosszabb, rövidebb időre a nap süt majd ki. Az északnyugati szél több felé megélénkül, kora reggel 9, napközben 14 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. További jó rádiózást a mikrofonnál mostantól H. Horváth László. A vasárnap délután az nem is kell más, mint izgalmas témák és persze kiváló dalok. Úgyhogy hamarosan kezdődik a Pécs Café Light ma is. Előtte zenél Avril Lavigne, ez már a Girlfriend.
0: 101.7 Best FM.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Folytatjuk a beszélgetés sorozatot Buzás László pécsi kertészmérnökkel az őszi kerti teendőkről. Mit kell csinálnunk ilyenkor a banánnal?
1: Na most van olyan pálma, ami télálló, ugye, ami itt a megyünk, akkor ott látjuk szabadba, most már úgy néz ki nálunk is megmarad, az ilyeneket lehet szabadba hagyni. A banánt azt általában visszavágva, tehát egy olyan 40-50 centi magasra visszavágva és takarva. A takarás azért kell, mert hát mennyire bizonytalan, hogy milyen telünk lesz. Lehet hideg, lehet olyan, hogy enyhetél, hogy nem is lesz hó. Tehát mindenképpen azért előre készülni kell és takarni kell.
0: Esetleg van-e teendőnk a fügével?
1: Fügével nincs teendő. Füge nem szereti a meccést, mert akkor azzal arra úgy válaszol, hogy sűrűn tősarjak fejlődnek. Tehát nem szoktuk metszeni a fügét, legfeljebb egy-két nagyon sűrű részből egy-két ágat vágunk ki tőből. De metszegetni nem metszük a fügét, nagyra tud nőni, tehát 3-4 méter magas és terjedelmesre is tud fejlődni a füge. Nálunk sokfelé, Pécset sokfelé látni fügét, és biztonsággal áttelel. Tehát itt nincsen olyan gond, hogy takarás vagy egyebek.
0: Innen folytatjuk hamarosan.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Beszélgető partnerem továbbra is Buzás László, pécsi kertészmérnök. Nézzük azt, hogy milyen teendők vannak még ilyenkor ősszel.
1: Tavasszal virágzó hagymás növényeket azért érdemes időben elültetni, mint már említettem, hogy a tökéletes begyökeresedés bekövetkezik. A begyökeresedéshez ugye nem szabad, hogy fagyos föld legyen, ezért október folyamán mindenképpen el kell ültetni. Tehát ne várjuk meg, hát nem tudom, hogy lesz-e ősszel fagy novemberre, mert elő szokott fordulni, de mielőtt a talaj lefagy, előtte ültessük be azért, hogy jól begyökeresedjen, mert ez előfeltétele annak, hogy virágot hozzon. Nem ültetjük időbe, tehát csak már előfordult például olyan, hogy ásásnál véletlenül hagyma a talaj felszínén maradt, az nem tud kellően gyökeresedni, nem is hoz más, csak korcs, ha virágzó képes méretű volt, csak korcs virágot hoz, ha nem tud kellően begyökeresedni. Most említettem már, ugye a hagymás növényeknél az ültetés mélység lényeges, nagyon lényeges, mert minél nagyobb a hagyma, annál mélyebbre kell ültetni. Mondtam, hogy a hagyma méret körülbelül háromszoros mélységbe, tehát egy hóvirág pici hagymáját, egy centis hagymáját, az körülbelül 3 centi mélyre. Vagy a narcisz hagymát, az körülbelül 8-10 cm-re. Legmélyebbre említettem már, hogy a császárkoronát, ugye a fritillária császárkoronát kell legmélyebbre, tehát 15-20 cm mélységbe ültetni, de lehet ősszel liliumot is, és ott is hát a különböző fajoknak különböző hagyma mérete van, de ehhez tartsuk magunkat, hogy körülbelül a hagyma méret háromszorosa mélységbe kell leültetni. Most lehet még olyat is, hogy virágos gyep az apró hagymákat, tehát például hóvirágot, csillagvirágot,

0: nyírásnál kell nagyon odafigyelni. Mert a hagymás növények arra kényesek, hogy addig ne nyírjuk le, ne vágjuk vissza a lombját, amíg le nem sárgult, vissza nem húzódott. Mert ez a következő évi virágzásnak az alapja, hogy majd amikor lesárgul a levele, akkor hát húzódik vissza a tápanyag a hagymába, és akkor lesz újból virágzóképes.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: 101 hét Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Jönnek már is a friss hírek, információk, kiegészülve közlekedéssel és időjárással, ahogy az lenni szokott a felelős szerkesztőtől, Ince Anitól. Aztán folytatódik a Pécskafé Light újabb témákkal és persze dalokkal is. Itt lesz Sophelix Baxter, valamint a Get Over You.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Bécsvár a Dileányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag, esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fee, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi Leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Pályaválasztási rendezvények kezdődnek hétfőn Baranyában. Szemétszedésre keresnek önkénteseket Szentlőrincen. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn kezdődik a Baranya megyei kormányhivatal pályaválasztási rendezvény sorozata, amelynek során a megye általános iskoláinak végzősei kaphatnak információkat a továbbtanulással kapcsolatban. Október 12-én és 13-án Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban Pécs és környékének iskolásai, szüleik, pedagógusaik tájékozódhatnak a baranyai középiskolák képzési kínálatáról, majd 15-én Szigetváron, 16-án pedig Mohácson várják a továbbtanulás előtt állókat. Önkénteseket várnak jövő héten Szentlőrincen a Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között tartják az ország legnagyobb önkéntes szemétszedési akcióját. Szentlőrinc is csatlakozott az eseményhez. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint október 17-én szombaton reggel 9 órakor találkoznak a résztvevők a buszfordulónál, a szemétszedés pedig az innen számított 1 kilométeres sugarú körben zajlik majd. A zsákokat, kesztyűket a szervezők, az önkormányzat pedig az ásványvizet biztosítja. A részletek Szentlőrinc közösségi oldalán olvashatóak. Az év végéig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti teherautók és buszok jövedéki adóját a kormány. A részletek ismertetése során kiderült, a gázolaj utáni jövedéki adót vissza lehet igényelni úgy, mint a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknál. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete üdvözölte a döntést. Tűz volt csütörtökön Endrőcön. A katasztrófavédelem beszámolója szerint egy fém szerkezetű garázs és benne egy üzemképtelen jármű kapott lángra a főutca egyik telkén. A tulajdonos a garázs mellé öntötte az előző esti fűtésből megmaradt hamut, feltehetően ez okozta a tüzet. Az esethez a sellyei és a szigetvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat és hőkamerával átvizsgálták a területet. Az eset során személyi sérülés nem történt. A labdarúgó MB2 9. fordulójában a HR Rend Kozár Mislány szombaton a DVTK-t fogadta. A baranyai csapat hazai közönség előtt kapott ki, a végeredmény 2-0 lett a diósgyűriek javára. Vereséget szenvedett a Szentlőrinc is, a csapat a Videótonhoz látogatott, a házigazda pedig 3-0 arányban győzte le a baranyai együttest. A Szentlőrincre szerdán újabb bajnoki mérkőzés vár, a második fordulóból elmaradt DVTK elleni találkozót pótolják be idegenben. Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása miatt a 66-os úton Pécs belterületén, a Mánfa felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőre nyugat felől újra megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb esőzápor kialakulhat, másút hosszabb, rövidebb időre a napsüt majd ki. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, kora reggel 9, napközben 14 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Friss hírek, információk legközelebb 5-kor a Besten, addig is mondom a receptet. Egy kis beszélgetés megfűszerezve sok-sok és kiváló zenével. Ez a Pécs Café Light. A mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Hamarosan adom majd a TNT újdonságát, előtte itt van Sophie Lix Baxter és a Get Over You.
0: 101.7 Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: elég, mert jó.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Sikeres volt a komlói zümmögő hétvége, erről beszélgetek Polics Józseffel, Komló polgármesterével.
2: Igen, sokan zümmögtünk, áll a Isten. Mondhatom, hogy egy egész napos rendezvény volt a méhek jegyében, annak ellenére, hogy ott voltak a tényleg élőben a méhek is, de nem csíptek, mert benn voltak olyan helyen, ahonnan nem tudtak kijönni, és nagy öröm volt, hogy sok-sok gyerek annyira örült annak, hogy ilyen körülményeket teremtettünk, és tényleg élő méheket is láthattak a különböző digitális és jelenlévő makettek, eszközök mellett. A délelőtti napunk az valójában az Interreg pályázathoz kapcsolódó kérdésekkel telt, ami szintén a méhecskék jegyében zajlott. Hazai, komlói, illetve horvátországi előadókkal, és ott voltak a kereskedők, akik a mézen kívül a mézből előállított termékeken át sok mindent kínáltak a ide látogatók számára, és nagy örömmel láttam, hogy sok-sok család a gyerekekkel eljött, és természetesen ilyenkor a gyerekek, a anyu, apu, nagymama, nagypapa, a délutáni nap már az ehhez kapcsolódó, most második alkalommal megrendezésre kerülő még találkozó volt, ahol mondhatom, hogy a Balatontól erre a dél-dunántúli régiót jelentő települések meghatározó emberei itt voltak, akik a különböző mézes szervezeteket képviselték, újra választottak mézkirálynőt, egy rövid felvonulás keretében beöltözve nagyon szép és sikeres rendezvényt tudtunk lebonyolítani sok-sok segítővel, sok-sok támogatóval. Megköszönöm őnekik is azt a sok-sok munkát, amelyet beletettek annak érdekében, hogy egy sikeres rendezvénnyel tisztelegjünk az életünket meghatározó méhecskék előtt, és azon leszünk, hogy jövő évben harmadik alkalommal is megrendezzük ezt a rendezvényt.
1: Zümmögés után hamarosan újabb téma itt a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Beszélgető partnerem továbbra is Polics József Komló polgármesterem. Egy szomorú témával zárunk, ugyanis elhunyt Szűcs István.
2: Sajnos mindenki Szűcs Pista bácsia itt a napokban hagyott el minket, és egy picit olyan szempontból megrázó a történet, hogy a város 75. születésnapján, ami egy hónappal ezelőtt volt, még Pista bácsi velünk együtt ünnepelt, annak ellenére, hogy már elmúlott 94 éves, és mondhatom, hogy meghatározó embere volt Komló városának a fejlődésében, a munka, mint munkavállaló, azért a dübörgő bányászat idejében, mint geológus dolgozott egy darabig a mecseki szénbányáknál, de mivel a bányász feleségeknek is elfoglaltságot, munkát kellett biztosítani, vezette negyed századig a bányász feleségeknek munkát adó Karbon vállalatot, ahol írd és mond a mai szemmel és füllel 2600 ember dolgozott. Hú, de jó lenne ma egy ilyen gazdasági társaság a városban, a megyében. Szűcs Pista bácsit a város saját halottjának tekinti, és október 14-én 14 órakor kísérjük utolsó útjára a komlói temetőben. Pista bácsi, köszönjük, amit adtál a városnak. Nyugodj békében.
1: Polgármester úr, köszönöm.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Innen folytatjuk jövő héten szombaton, most viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor, aztán a Gágyó zenél So Many Times, ezzel pörgetem a hangulatot nagyjából 4 perc múlva.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Hétfő reggel kezdődnek az őszi érettségik. Hétfőn is többfelé erősen felhős lesz az ég. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. A vizsgaidőszak első napján a magyar nyelv és irodalom, illetve földrajz írásbeliket rendezik. Aztán október 22-éig a többi tantárgyból is sor kerül az írásbeli vizsgára. Az érettségit az erre kijelölt középiskolák és kormányhivatalok rendezik. Baranyában 7 középiskolát jelöltek ki az őszi vizsgák lebonyolítására. Az írásbelik után az emelt és középszintű szóbelikre novemberben kerül sor. Fennállásának 70. évfordulóját ünnepli a komlói mentőállomás. Október 16-án és 17-én az újraélesztés világnapjához és a jubileumhoz kapcsolódó rendezvényt tartanak, amelynek során a vendégek megismerhetik a mentőszolgálat mindennapi munkáját, megtekinthetik a mentőautókat, az életmentéshez használt eszközöket és gyakorolhatják az újraélesztés alapjait is. A rendezvény helyszíne a komlói mentőállomás. Október 20-án folytatódik Pécsett a Fenntartható Fejlődési Délutánok interaktív előadás sorozata. A következő alkalom témája a fenntartható értékteremtés a közösség erejével. A program felvezetőjében a Holcim Magyarország, a Királyegyházi Cementgyár üzemeltetője mutatja be fenntartható és innovatív megoldásait, amit beszélgetés követ majd. Az esemény október 20-án délután 5 órakor kezdődik, a Voke Vasutas Művelődési Házban a Váradi Antal utcában. A programon regisztrációval lehet részt venni. Időszakos vízhiányra és nyomáscsökkenésre kell készülni Villányban és környékén. A szolgáltató október 12-e és 30-a között végzi az ivóvíztárolók karbantartását és felújítását. A munkák miatt Villány, Villánykövest, Kisjakabfalva, Ivánbattyán és Kisbudmér területén fordulhat elő átmeneti szolgáltatás kiesés, melyre a lakosságnak érdemes felkészülnie és előre gondoskodni a háztartásokban szükséges vízmennyiségről. A férfi kosárlabda NB1-ben szombaton az Ose Lionshoz látogatott az NK Universitas Pécs. A meccsen 3/4-en át a pécsieknek állt a zászló, ám a 4/4-ben az oroszlány fordítani tudott, így a végeredmény 93-84 lett a házigazdák javára. Az NKA 3 forduló után egyelőre győzelem nélkül áll a bajnokságban a 12. helyen. A folytatásban október 16-án hazai meccs következik a Falkó Szombathely ellen.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása miatt a 66-os úton Pécs belterületén, a Mánfa felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőre nyugat felől újra megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat. Másutt hosszabb, rövidebb időre a nap süt majd ki. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, kora reggel 9, napközben 14 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat, neked jó pihenést, holnap már Szendi Hajni hozza a legfrissebbeket. A mikrofonnál továbbra is H. Horváth László, mindjárt folytatom egy hallgatói segítségkéréssel, addig viszont jönnek a dalok megállás megszakítás mentesen. Itt van elsőként a Gadjo.
0: 101 hét Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Rövidesen folytatom az időjárás legfrissebb híreivel, de előtte viszont van egy hallgatói segítségkérésünk, ugyanis elveszítettek egy lakcímkártyát tegnap a belvárosban Horváth Tamás nevére kiállítva. Tamás arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki megtalálta, az adja le a rendőrségen. Már is folytatódik a zenei maraton, jön majd a Superhero és az utolsó boldog nyár, előtte itt a For the Cause és az Ain't No Sunshine a 90-es évekből.

0: pajcsama. A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM.
1: Hamarosan folytatódik a hétvégi zenei maraton, előtte viszont néhány szóban a várható időjárásról. Holnap reggel 7-8 napközben a 15-16 fok a jellemző, megszűnik a szél és nem kell számítanunk csapadékra. A kedd és a szerda viszont szelesebb lesz, éjszaka jelentősen visszaesik a hőmérséklet, körülbelül 3-4 fokra, míg napközben a 16-17 fok a jellemző, aztán csütörtökön és pénteken 19-20 fokra készülhetünk. Ahogy azt ígértem, már is folytatódik a zenei maraton, érkezik Oliver Frommert.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. Száz egy hét Best FM. A legjobb zenék. Always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szigorúbban büntetnék az extrém gyorshajtókat. Jótékony célok a repontautomatáknál. Megműtik 14. Leó pápát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szigorú büntetéseket várnak az emberek a szágoldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. Több mint 300 000-en töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, és a válaszadók jelentős többsége támogatja a halálos balesetet okozó extrém gyorshajtók keményebb büntetését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt is bejelentette, hogy néhány héten belül bemutatják az elektromos rollerekre vonatkozó új szabályozás tervezetét. Újabb 3 szervezetet támogathatunk a repontautomatáknál. A MOHU jótékonysági programjában ebben a fél évben is felajánlhatjuk a visszaváltott palackok után járó összeget jótékony célra. A részletekről Ozodi Gábort, a MOHU szóvivőjét kérdeztük.
2: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a repontautomatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 000 000 forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a repontrendszer nem csak a körforgásos gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
1: A repontrendszer indulása óta már csak nem 6 milliárd palackot váltottak vissza Magyarországon. A következő napokban megműtik 14. Leó pápát, egy csomót találtak a tüdejében. Az egyházfő az úrangyali imádságra összegyűlt hívek előtt jelentette be, hogy az elváltozást korai stádiumban fedezték fel és jól körülhatárolható. Orvosai az eltávolítást javasolták, a beavatkozás időpontját pedig már kitűzték. A pápa megköszönte a hívek támogatását, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte. Nem altatják el azt a tigrist, amely halálosan megsebesített egy férfit egy angliai vadasparkban. A látogató bemászott az állat kifutójába, ahol az 5 éves Altai nevű amúri tigris rátámadt. A mentők gyorsan a helyszínre értek, a férfi életét azonban már nem tudták megmenteni. Az intézmény a nagymacska sorsával kapcsolatos aggodalmakra reagálva közölte, az állatot biztonságosan visszazárták a helyére, és nem fogják elaltatni. Holnap már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás. Délen-délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, 2-től több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával együtt.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620-55-55-155 Viber és SMS számunk, és infókukat Best FM Budapest.hu az e-mail címünk.

Dicsi Németi, vasárnapi rezidensok, aki az előző órához hasonlóan a következő 60 percben is chill, lounge és deep house darabokat fog majd mixelni, úgyhogy nagyon-nagyon picike szünet, és héttől folytatódik a night shift itt a Westen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Bécsváradi leányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Bécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Bécsváradi leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
3: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
4: 60. Pécsváradi leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4S Street, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Góbé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvásár.hu. A Kultik Pécs Uránia moziban október 10-én este 6 órától az Örökség című film lesz látható. A vetítés követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Staub Viktóriával és a film rendezőjével Tasnád Istvánnal. Éjszakai fürdő a Harkenyi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hessi. Bővebb információ www.harkenyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Október 13-án a Szellaszepti Hórában egy játékos szakkör lesz, aminek az a címe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Ez elsősorban 5., 6., 7. osztályosoknak szóló történelmi interaktív szakkör, ami Sophiane és a Római Birodalom mindennapjairól fog majd szólni. Október 14-én Kortalanul címmel egy múltidézést tartunk a Szellaszepti Hóra látogatók központban. Ezt a nyugdíjasoknak szánjuk, és ez leginkább egy várostörténeti programként lehet definiálni. Október 14-én Lábas Viki érkezik a Kodály központba, az Én szívem játszik címmel mutatja be az összművészeti estjét. Október 15-én Bezzeg az én időmben címmel klub délután lesz nyugdíjasok részére a Szellaszepti Hórában. Előadások, beszélgetések, művészetről, ókori szokásokról, gasztronómiáról, minden csütörtökön más-más témakört járhatunk körül ennek során.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Olcsóbb lesz a gázolaj, a nagyobb teherautók és buszok után. Rossz állapotban van a hazai utak 43%-a. Világörökségi helyszín lehet a Prespató térsége. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok után. Az intézkedés az év végéig lesz érvényben, a 7,5 tonna feletti járműveket érinti, az üzemeltetők pedig utólag igényelhetik vissza az összeget, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hozzátette, hogy szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését is, hogy visszaszorítsák a külföldi fuvarozók szabálytalanságait. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van a GKI elemzése szerint. Ahhoz, hogy a teljes úthálózat legalább megfelelő minőségű legyen, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elmúlt időszakban azonban a közúti fejlesztésekre fordított pénz kevesebb, mint harmadát költötték karbantartásra, a többi autópálya építésre ment. Ennek eredményeként Magyarország régiós összehasonlításban kiemelkedő hosszúságú autópálya hálózattal rendelkezik, amely még az osztrákot is meghaladja. Idén is folytatódik a Gazdasági Versenyhivatal digitális tudatosság programja. A kezdeményezés a 10 és 16 év közötti fiataloknak segít abban, hogy biztonságosabban használják az internetet, felismerjék az online veszélyeket és tudatosabban döntsenek a digitális térben. Az elmúlt években már 7500 diák vett részt a programban, mondta a rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
7: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan fő témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
6: Az UNESCO világörökségi listájára kerülhet a Balkán egyik különleges tóvidéke. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének jelölését. A három ország határán fekvő terület gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja az előkészületeket. Holnap ketté oszthatja az országot a felhőzet, délen és délkeleten borongósabb idő maradhat, északon, északnyugaton viszont jóval több napsütésben bízhatunk. Délnyugaton délelőtt még csepereghet, később azonban már ott sem valószínű számottevő csapadék. A hőmérők délután 13-18 fokot mutathatnak. Úgy tűnik, kedden és szerdán szárazabb, naposabb idő jöhet, de hajnalonként már megjelenhet a gyenge fagy is. Csütörtökre csendesebb, naposabb idő ígérkezhet, délután 20 fok körüli értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. Mixben. A lemezjátszóknál. Németi.

Is that a problem that I can't fix? 'Cause I can

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szinte teljesen elmarad az idei gomba szezon. Új egyenruhát kapnak a rendőrök. 2000 éves vízvezetéket ártak fel Jeruzsálemnél. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szinte teljesen elmarad az idei őszi gomba szezon Magyarországon. A rendkívüli aszály miatt már eddig is alig termett gomba az erdőkben, a talajból pedig 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Bógő János gomba szakértő szerint a probléma jóval túlmutat egyetlen rossz szezonon. A tartó szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezhetjük.
2: Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
1: Megújul a rendőrök egyenruhája, a kiválasztásba pedig ezúttal azokat is bevonták, akik naponta viselik. Az állomány tagjai több mint 380 mintadarabot véleményezhettek, köztük pulóvereket, taktikai kesztyűket és napszemüvegeket. A szavazáson legjobbnak ítélt ruhadarabokat szolgálat közben is tesztelik, hogy kiderüljön, mennyire kényelmesek, tartósak és praktikusak. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indul a közbeszerzés. Az új téli egyenruhákat 2027. decemberétől, a nyári ruházatot pedig 2028. júniusától több ütemben kaphatják meg a rendőrök. Rendőri konvojokkal lezárt utakon költöztették át a jubjanai rabokat a város új börtönébe. A hónapokig szervezett akció időpontját biztonsági okokból titokban tartották. Vasárnap hajnalban mintegy 150 elítéltet és letartóztatottat szállítottak át a Dobrunyai intézetbe, amely 388 ember befogadására alkalmas. A költözéssel 64 év után bezárt a Povszetova utcai börtön, az épületet pedig várhatóan értékesítik. 2000 éves vízvezeték 300 méteres szakaszát tárták fel izraeli régészek Jeruzsálem határában. Az ókori rendszer mintegy 21 kilométeren át szivattyúk nélkül szállította a forrásvizet a templomhegyre. A gondosan kialakított csatornát időszakosan még 100 éve is használták. A leletet megőrzik és beépítik a tervezett új városnegyed bejáratába. Holnap már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás. Délen, délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, kettől több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, nagyon remélem, hogy jól telt a hétvége, azt meg aztán pláne remélem, hogy itt vagytok, és a legjobb zenékkel együtt elbúcsúzhatunk tőle, Gwen Stefani és Ékön kezd, ez a The Sweet Escape.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha valaki mostanában azt olvasná, hogy a Spice Girls megint összeáll, és lehet, hogy turnéra indulnak, vagy csak egy nagy koncertre, akkor az ne higgyen a szemének, meg a fülének, meg semminek se, mivel az elmúlt 2-3-4-5 évben nagyjából negyed évente megjelenik egy ilyen hír. Mindenki nagyon örül, mindenki vadul keresi, mindenki így hype-olja a Spice Girls, majd az utolsó pillanatban kiderül, hogy az egyik tag nem szeretne utána koncertezni, vagy ilyen kibékíthetetlen ellentétek vannak a csajok között, így megy a levesbe az egész. Még akkor is, amikor a királyi család és a király hívta őket, hogy a koronázás után ők adjanak koncertet, arra is nemet mondtak, úgyhogy ne tessék elhinni, hanem törődjünk bele, hogy többet élőben nem hallhatjuk őket. Rádióban viszont igen, jön a Spice Up Your Life!

everything, put it on.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak olyan előadók, akik imádják, hogyha interakcióba kerülnek a közönséggel, esetleg bemennek közéjük, vagy éppen felhívnak pár embert a színpadra, mint például most legutóbb Flo Rida itt a Budapest Parkban, viszont vannak olyanok, akik nagyon, de nagyon nem szeretik ezt. Ilyen például Adam Levine, ugyebár a Maroon 5 frontembere, aki ki van tőle teljesen, hogyha valaki felszalad a színpadra hozzá, főleg hivatlanul, még akkor sem szereti, hogyha meghívják oda őket. Úgyhogy egy jó tanács, Maroon 5 koncerten nem szabad felfutni a színpadra. És ennyi. Viszont a Payphone-t lehet hallgatni, ez jön most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, aki bevallja, hogy óriási nagy Limp Bizkit fan volt a tini korában, viszont akkor teljesen kiakadtam, amikor az addig pörgő, zúzó zenék után megjelent a Behind Blue Eyes, mert hogy a Limp Bizkit, hát miért csinál ilyen lassú dalt? Utána meg még egy dolog miatt kiakadtam, mert Fred Durst, a frontember, nem smárolhat ilyen sokáig Halle Berryvel, és pont, és kész, és ennyi, mert nekem ez nagy valószínűséggel soha nem fog megadatni. Attól függetlenül a dal maga így már 30 pluszosan nem rossz, és ennyit tudok róla mondani. Jön a Behind Blue Eyes.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ilyenkor vasárnap este azért már mindenki ki van akadva, hogy jaj, holnap már megint meló van, indul az iskola, stb. De én azt mondom, hogy érezzük jól magunkat, csak a pozitív energia számít, és ezért jön most nálunk a Fats & Small és a Feel Good, mert ennél pozitívabb dal, hát kevés van.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szigorúbban büntetnék az extrém gyorshajtókat. Jótékony célok a repontautomatáknál. Megműtik 14. Leó pápát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szigorú büntetéseket várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. Több mint 300 000-en töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, és a válaszadók jelentős többsége támogatja a halálos balesetet okozó extrém gyorshajtók keményebb büntetését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt is bejelentette, hogy néhány héten belül bemutatják az elektromos rollerekre vonatkozó új szabályozás tervezetét. Újabb 3 szervezetet támogathatunk a repontautomatáknál. A MOHU jótékonysági programjában ebben a fél évben is felajánlhatjuk a visszaváltott palackok után járó összeget jótékony célra. A részletekről Ozoli Gábort, a MOHU szóvivőjét kérdeztük.
2: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 000 000 forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a repont rendszer nem csak a körforgásos gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
1: A repont rendszer indulása óta már csak nem 6 milliárd palackot váltottak vissza Magyarországon. A következő napokban megműtik 14. Leó pápát, egy csomót találtak a tüdejében. Az egyházfő az úrangyali imádságra összegyűlt hívek előtt jelentette be, hogy az elváltozást korai stádiumban fedezték fel és jól körülhatárolható. Orvosai az eltávolítást javasolták, a beavatkozás időpontját pedig már kitűzték. A pápa megköszönte a hívek támogatását és arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte. Nem altatják el azt a tigrist, amely halálosan megsebesített egy férfit egy angliai vadasparkban. A látogató bemászott az állat kifutójában, ahol az 5 éves Altai nevű amúri tigris rátámadt. A mentők gyorsan a helyszínre értek, a férfi életét azonban már nem tudták megmenteni. Az intézmény a nagymacska sorsával kapcsolatos aggodalmakra reagálva közölte, az állatot biztonságosan visszazárták a helyére, és nem fogják elaltatni. Holnap ketté oszthatja az országot a felhőzet, délen és délkeleten borongósabb idő maradhat, északon, északnyugaton viszont jóval több napsütésben bízhatunk. Délnyugaton délelőtt még csepereghet, később azonban már ott sem valószínű számottevő csapadék. A hőmérők délután 13-18 fokot mutathatnak. Úgy tűnik, kedden és szerdán szárazabb, naposabb idő jöhet, de hajnalonként már megjelenhet a gyenge fagy is. Csütörtökre csendesebb, naposabb idő ígérkezhet, délután 20 fok körüli értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem észrevettétek, hogy csak repül az idő a legjobb zenékkel, úgyhogy én nem is húzom tovább, hanem indítom a következőt. Itt van egyből Beyoncé, ez az If I Were a Boy. Ez a-

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot.

0: do something. Let's make a bet. Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, megmondom őszintén, vannak olyan dalok, amikre egyszerűen nem szeretek beszélni, mert annyira szeretem és annyira tisztelem magát az előadót, vagy éppen a csapatot, hogy nem akarom elrontani az ő dalukat az én szövegemmel. És a Depeche Mode pont közéjük tartozik, úgyhogy én most csöndben maradok, és az It's No Good zenél, na meg beszél szerintem helyettem is bőven.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevés olyan zenekar van, amit vagy annyira szeretnek az emberek, hogy megőrülnek értük, vagy annyira utálnak, hogy szó szerint még kavicsal, meg kövekkel is hajlandóak megdobálni őket egy élő fellépésen. Hát a Nickelback pont ezek közé tartozik, mert pont láttam nemrég egy videót, ahol nagyon durva ilyen tenisz, meg baseballlabda nagyságú kövekkel dobálták meg őket a színpadon. Na ez a kemény, nem a faláb. Főleg, hogyha eltalálnak, na az meg aztán pláne. Jön a Photograph.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a valaha volt legjobb rapper, legalábbis Dr. Dre elmondása szerint, hiszen az ő matekja úgy néz ki, hogy Eminem még a zenei megosztók, meg a videó megosztók, meg a zenei portálok előtt durván 200 millió fölötti példányszámmal adott el zenei kópiákat, ez ugyebár CD, lemez, kazetta, és még sorolhatnám, úgyhogy a számok úgy néz ki, hogy Eminem mellett állnak, és azt tanúsítják, hogy Dr. Dre-nek, na meg sok mindenkinek igaza van, mondjuk engem speciál nem érdekel, mert imádom. Jön Eminem, és a The Real Slim Shady.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Olcsóbb lesz a gázolaj, a nagyobb teherautók és buszok után. Rossz állapotban van a hazai utak 43%-a. Világörökségi helyszín lehet a Prespató térsége. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok után. Az intézkedés az év végéig lesz érvényben, a 7,5 tonna feletti járműveket érinti, az üzemeltetők pedig utólag igényelhetik vissza az összeget, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hozzátette, hogy szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését is, hogy visszaszorítsák a külföldi fuvarozók szabálytalanságait. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van a GKI elemzése szerint. Ahhoz, hogy a teljes úthálózat legalább megfelelő minőségű legyen, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elmúlt időszakban azonban a közúti fejlesztésekre fordított pénz kevesebb, mint harmadát költötték karbantartásra, a többi autópálya építésre ment. Ennek eredményeként Magyarország régiós összehasonlításban kiemelkedő hosszúságú autópálya hálózattal rendelkezik, amely még az osztrákot is meghaladja. Idén is folytatódik a Gazdasági Versenyhivatal Digitális Tudatosság programja. A kezdeményezés a 10 és 16 év közötti fiataloknak segít abban, hogy biztonságosabban használják az internetet, felismerjék az online veszélyeket és tudatosabban döntsenek a digitális térben. Az elmúlt években már 7500 diák vett részt a programban, mondta a rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan főbb témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
1: Az UNESCO világörökségi listájára kerülhet a Balkán egyik különleges tóvidéke. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének jelölését. A három ország határán fekvő terület gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja az előkészületeket. Holnap már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás. Délen, délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, kettől több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, sportoló nyelven élve az első félidőnek vége van, viszont jön a második félidő, a csapatok felfrissültek, új erőre kaptak, úgyhogy a kezdőrúgás nem más mély, mint Salome de Bayaé. Jön az Outro Lugar. Sok szeretettel tőlem, nektek!
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A legjobb

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mint ahogy megszokhattátok, most eljött az a pillanat, hogy átnézzük, kiket kell holnap felköszönteni névnapjuk alkalmából. Azt mondom, hogy vágjunk is bele, holnap október 12-én Miksa névnapja van, de van egy kibővített naptárunk, miszerint fel lehet még köszönteni az Edvineket, a Maximiliánokat, a Misákat, a Pilárokat, a Rezsőket, a Szerafinákat és a Tirzuszokat. Úgyhogy, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod nagyon jól, holnap reggel az legyen az első dolgot, hogy dob rájuk egy SMS-t, vagy hív fel őket, ennyi. És küld nekik most egy jó dalt, és az mondjuk legyen George Michael és Mary J. Blige közösen, az ez.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalban Mick Hucknell annyira, de annyira ügyesen ötvözte a régi soulfunk hangzást a Simply Red stílusával, hogy a dal szó szerint életre kel. Bár a címe azt jelenti, hogy napfelkelte, attól függetlenül éjjel a sötétbe vagy bárhol, hát tökéletesen működik. Hallgassuk meg, és szerintem bebizonyítja.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mr. Bombastic, we are the bombastic, romantic, fantastic lover.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jöjjön egy dal a szabadságvágyról, amikor valakit szeretünk, valakihez kötődünk, de egyszerűen attól függetlenül és mindentől függetlenül szükségünk van a saját szárnyainkra, a szabadságunkra, hogy azért élhessük még a saját életünket is. És ezt Nelly Furtado anno nagyon, de nagyon eltalálta és megénekelte, és plusz még ezért Grammy-t is kapott. Jön az I'm Like a Bird.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy 31 éves dal következik, ami szerintem 30 vagy 60 vagy éppen 100 év múlva is legalább annyira kedvelt lesz, és legalább annyira megőrülnek majd tőle az emberek, mint az első napon. Ez a Faithless és az Insomnia. Aki valaha látta ezt mondjuk élőben, az tudja, hogy miről beszélek. Aki pedig csak bulizott rá, az szintén tudja, hogy miről beszélek. Egyszerűen zseniális dal, egy örök klasszikus, ami örökké velünk marad, és még nyugdíjas korunkban is simán pörgünk rá.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik, már 11 óra után szerintem már inkább az éjszaka illik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és indul az utolsó órája a hétvégének, úgyhogy én azt mondom, húzzunk bele, jön Roger Sanchez, és az Another Chance.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Bár mondjuk én szabadnapos leszek, úgyhogy nekem teljesen mindegy, de szerintem nektek nem az. Reggel 8 fokra ébredünk, napközben 17 fok lesz, és azért a biztonság kedvéért megmarad ez a közepesen felhős égbolt, viszont eltűnik a front, na meg a szél is, úgyhogy talán egy kicsit jobb napunk lesz, mint a mai nap volt, de én azt mondom, amíg nincs mínusz, amíg nincs ilyen farkasordító hideg, addig olyan nagy probléma nem lehet. Na meg a nap is felkel és látni fogjuk. Ennyi és semmi több. A legjobb zenék meg úgyis segítenek nekünk mindenben. Most érkezik nálunk a Texas, ez az I Don't Want a Lover.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Funky, funky. Feel the beat drop, jazz and hip hop, drip.

Yeah, Dip Trap, the Fantasia.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nincs olyan ember, aki nem mondta volna már ki legalább egyszer az életében azt, hogyha 10 évvel előbb vagy később születek, akkor tutira sokkal sikeresebb lennék, mint most. És hát így van vele Nelly is, mármint az amerikai rapper, bár mondjuk őt valamilyen szinten megértem, hiszen olyan konkurenciája volt, mint például Jay-Z, Eminem, 50 Cent, Ludacris, és még sorolhatnám, úgyhogy fel kellett kötnie a gatyát, mégis sikerült neki jó pár első, vagy legalábbis dobogós dal csinálnia. Ezek közül az egyik például a Ride With Me.

megkeresni, ezeket az oldalakat kéne megvizsgálni, lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha tetszik, akkor dobni ránk egy like és egy követés gombot. Nagyon szépen köszönjük előre is, ezt nagyjából tekinthetitek amúgy házi feladatnak is. Na, csak vicceltem. Viszont azzal nem viccelek, hogy most jön nálunk a Matchbox 20, ez a How Far We've Come.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azt gondoltam, hogy soha nem jön el ez a pillanat, hiszen most fogom azt mondani, hogy ennyi volt a móka mára, és hogy csak jövő hét szombaton találkozunk. Addig is mindenkinek legyen minden szép és jó, most pihenjetek egy jó nagyot, aztán legyetek nagyon sikeresek a héten, és minden pozitívum, ami ezzel együtt jár. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, elhúztam haza, és pihenek egy jó nagyot. Mindenkinek csodás éjszakát, szép álmokat, jó pihenést, és még sorolhatnám. Jövő hét szombaton találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

DJ, so listen.